0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 17-i magyar nyelvadásunkat hallgatják, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Kecskékkel harcolnának az erdőtüzek ellen Dalmáciában, új kihívásokkal küzd az egyik legvonzóbb horvát turisztikai célpont, változékony felhőzet mellett részben napsütéses és valamivel hűvösebb időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: A kecskék ellenőrzött legeltetései segíthetne az erdő és bozó tüzek megelőzésében Dalmáciában, mivel az állatok a nehezen megközelíthető karsztvidékeken jelentősen csökkenthetik a könnyen lágra kapó aljnövényzet mennyiségét. A kecskék füvet, gyomokat, cseréket és fiatal hajtásokat fogyasztanak, így olyan köves, meredek területeken is ritíthatják a növényzetet, ahol gépekkel nehéz vagy lehetetlen elvégezni a bozótírtást. A hosszú száraz időszak

országok olyan szabályokat vezettek be, amelyek gyakorlatilag megtiltották a kecskék tartását és legeltetését. Az intézkedést az erdők védelmével indokolták, mert úgy vélték, hogy az állatok túlzott legelése és rágása károsítja a növényzetet és akadályozza az erdők megújulását. A kecskeállomány ezt követően nagy részt eltűnt Dalmáciából, és később sem érte el a korábbi nagyságát. Az állatok eltűnésével ugyanakkor megszűnt a növényzet karbantartásának egyik hagyományos módja is. A dalmáciai területek elbozótodása azonban nem vezethető vissza kizárólag a kecsketartás korlátozására. Ez hozzájárult a mezőgazdasági területek elhagyása, a vidéki térségek elnéptelenedése, a földhasználat megváltozása és az éghajlatváltozás is. A kontrollált legeltetés nem helyettesítené a tűzoltókat, a tűzvédelmi utakat, a légi tűzoltást vagy a növényzet gépi eltávolítását, de megelőző szerepet tölthetnek be. A módszer alkalmazásához szakmai felügyeletre lenne szükség, egyebek mellett meg kellene határozni a legeltetések kijelölt területeket, az állatok számát és az legeltetés időtartamát, valamint gondoskodni kellene a talaj, az erdők és a biológiai sokféleség védelméről. A horvát jogszabályok jelenleg lehetővé teszik az állami tulajdonban lévő erdőterületek egy részének legeltetési célú bérbeadását. A 2026 márciusa óta hatályos szabályozás szerint ilyen területeket nyilvános pályázaton legfeljebb 10 évre lehet bérbe venni. A legeltetés tehát nem tiltott, az állatokat azonban nem lehet engedély nélkül állami erdőterületre hajtani. A Plitvicei Tavak Nemzeti Park idén nyáron is stabilan teljesít, a látogató számok ugyanis nagyjából az előző évi szinten maradtak. A park vezetése ugyanakkor nem a forgalom további növelésére, hanem a turisták hosszabb tartózkodása ösztönzésére koncentrál. Tomislav Kovácsovics megbízott igazgató elmondta, hogy a heti látogató számok ugyan 2-3%-os ingadozást mutatnak, összességében azonban a park az előző évhez hasonlóan teljesít. Az UNESCO világörökségi helyszín továbbra is vonzza a világ minden tájáról érkező turistákat. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a Plitvicei tavak ne csupán egynapos kiránduló hely maradjon, hanem többnapos úti céllá váljon. Ennek érdekében a Nemzeti Park és a helyi önkormányzat közösen bővíti a térség turisztikai kínálatát. Az egyik legújabb fejlesztés a helyi idegenforgalmi irodával közösen kialakított glagolita ösvény, amely a séta során glagolita betűkkel és festett sziklafeliratokkal mutatja be a horvát nyelv történetét, új programot kínálva a tavakon túl is. Ezzel párhuzamosan zajlik a történelmi Plitvice szálloda felújítása, amelynek részeként egy kisebb wellness részleget és az egészséges életmódhoz kapcsolódó programokat terveznek bevezetni. Mindezzel azt szeretnék elérni, hogy a vendégek több időt töltsenek el a környéken. A park az akadálymentesítés terén is fejlődik. Bár a helyi vendéglátóhelyek vegyes szezonról számolnak be, a Plitvicei tavak továbbra is Horvátország egyik legerősebb turisztikai célpontja. Az eszéki kulturális nyár keretében három magyar film került bemutatása horvát felirattal augusztus 18-án, 19-én és 20-án. Az eszéki közönség megtekintheti az Emma és a halálfejes lepkében, a II. Világháború és a háború szlovák állam viharos esztendőiben, a magyar özvegy Marika egy zsidó fiút rejteget a szlovák-magyar határon lévő házában, miközben két férfi, egy szlovák linkagárdista százados és egy német náci tíz figyelmének keresztüzébe kerül. A Semmelweis egy 2023-ban bemutatott magyar életrajzi dráma Maruszki Balázs forgatókönyvéből Koltai Lajos rendezésében, amelyben egy orvos új szemléletmóddal igyekszik megmenteni pácienseit a Semmelweis Ignác életét feldolgozó filmben. Ahogyan tudnék élni nélküled, 2024-es a magyar romantikus zenés film vígjáték, amelyet Orosz Dénes rendezett. A film egy fiktív szerelmi történetet mutat be, amelynek részleteit Demjén Ferenc slágereinek szövegén alapszanak.

0: Július végén régi magyar lakodalmi szokásokat elevenítettek fel Újbezdámban. Egy sütemény kiállítással egyben tisztelegve Regetje Leonóra mestercukrász emléke előtt. A délután folyamán lakodalmas menet, a bőfélyek vidám ritmusai, a zene szó, szakács és mennyasszony tánc elevenítette fel a múlt idők hangulatát az Újbezdáni Ifjúsági Egyesület szervezésében. A részletekről elnöküknél Sipos Zsivis Tündénél érdeklődtem.
1: Az Újbezdán Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület harmadik alkalommal szervezett egy ilyen hagyományőrző eseményt. Az indítatása ennek a rendezvénynek egy személyre való megemlékezés. Reketje Eleonóra újbezdáni születésű mestercukrász volt. Sajnos nem érte meg a nyugdíjba vonulásnak az éveit, de Újbezdán népe nagyon nagy szeretettel emlékszik vissza rá. Ő volt az a személy, aki mindnyájunk családi ünnepét szebbé tette, mégpedig azáltal, hogy kidíszítette tortáinkat, lakodalmi tortáinkat, keresztelőkre, első áldozásokra süteményt készített nekünk, és ezzel tette szebbé és színesebbé ünnepeinket. Őrája emlékezünk ezzel a rendezvénnyel, és mivel nagyon sokunknak a lakodalmára ő készítette a mennyasszonyi tortát, ő cifrázta ki, valahogy úgy természetesnek adta magát, hogy ehhez a megemlékezéshez ne csak édes szájjal forduljunk, hanem merítsünk a lakodalmi hagyományokból is, és valójában így kerekedett ez ki, két rendezvényből egybe forrott az ő személye által itt Újbezdámba. Nagyon örülök annak, hogy itt a faluba a lakosok összefogtak az ő nevébe, és valójában apraja nagyja ezen az elmúlt héten, úgy idén, mint az elmúlt két alkalommal úgy szintén, igazából átélte a lakodalmas hagyományoknak a velejét, azt, hogy egy közösség egy hétig együtt él és együtt lélegzik. Összejöttek ismét az asszonyok süteményt készíteni, a gyerekekkel lázosan próbáltunk erre az alkalomra. Idén a Decsi tánccsoport Magyarországról tette színesebbé az rendezvényünket, és ők is elhozták lakodalmi szokásaikat bemutatni. Megláttuk a Sárköz gazdag népviseletét, abból is ugye a legszebbet, a mennyasszonyt és a menyecskét, úgyhogy nekik is nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a mi ünnepünket gazdagították.
0: A lakodalom varázsát idén a Decsi Táncsoport Cigány Tamás, a Mizereg műhely alapítójával karöltve hívta valóságban.
2: Hát egy gyerek lakodalmas játékot adtunk elő a Decsi hagyományőrzőkkel közösen idén, ez most harmadszor valósult meg ez a játék. Nem tudom, néhány évvel ezelőtt, tehát helyi kezdeményezésre, ugye Tünde kezdeményezésére indult el, ez az ötlete volt, hogy egy gyerek lakodalmast csináljunk. A lakodalom azért fontos, mert a lakodalomnak a hagyománya az rendkívül gazdag népszokásokban, mindenféle tartalomban. Tehát tulajdonképpen lakodalom az egy óriási varázslat. A varázslat lényege, hogy a lányból asszony lesz, asszonyá változik, és egy ilyen varázslata komoly ára van. És mindenféle régi ember gondolkodása szerint mindenféle rontó erők megpróbálják ezt megakadályozni, amit különböző szokásokkal vicces, vagy szigorú, harsány, vagy éppen csendes, szép, méltóságteljes ritusokkal próbálnak lekenyerezni, elijeszteni. Végtelenül gazdag, dramatikus magyar hagyomány, épp úgy, mint Európa más országainak hagyománya, de a magyarról tudunk mi magunk beszélni jobban, és ebbe biztosak lehetünk, hogy a magyar hagyomány ezenből is a dél-dunántúli hagyomány, vagy nyugat-dél-dunántúli hagyomány végtelenül gazdag. És a lakodalom azért izgalmas témakör, mert hol lehet az emberek számára visszacsempészni ezt az archaikus hagyományt, ahol közönsége van. Ugye a néptánc színpadok azok eléggé szűrt részek, mindenki megnézi a saját gyermekét, rokonát a színpadon, de önmagában nem egy különösebben széles körű történet. A lakodalom viszont az, a lakodalom mindenféle fajta ember megjelenik, ott az egész násznép, és mindenki találkozik a hagyománnyal, tehát egy rendkívül jó fórum arra, hogy visszacsempészük a jelenbe a múlt értékeit.
0: A magyar községeknek van valamilyen közös vonala az elemekben? Melyek azok, amelyek megjelennek szert majdnem mindenhol?
2: Hát alapvetően a lakodalomnak a menete mindenhol ugyanaz. Tehát helyi sajátosságok vannak, például a Dél-Dunántól, a Nyugat-Dunántól a dramatikus népszokások gyönyörűen megmaradtak, máshol más szokások erősebbek. Tehát vannak vidékek, ahol még egy olyan archaikus hagyomány is megmaradt, hogy a vőfély szövegeket az egész násznép énekli, már legalábbis egy részét, és énekeli. Tehát nem mondja, hanem még egy régi énekelt forma maradt meg. Szóval borzasztó gazdag a dolog, de ezek egyéni helyi sajátosságokként maradtak fönt, régen általánosabbak voltak, de maga a lakodalom menete az mindenhol általános, épp úgy, mint maga a lakodalmi menü is. Tulajdonképpen egy Magyarország, egy Kárpát-medence szerte egy tulajdonképpen állandó dolog.

0: időjárás jelentés.
1: Napsütéses, nyáriasan meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 34 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1010 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses, és a valamivel hűvösebb időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel csökken, és a reggeli órákban 17 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 27 Celsius fokot. Augusztus 17-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra!
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.